ilai lautau det saksau nelaman tamna sele kamanitami utalok samayok norman atangala kunika tilud sane aptigu.